0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Senki lenni, ha nem vagy itt, így elfogyok, ahogy a lány.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Módosították az alaptörvényt, legfeljebb 8 évig lehet valaki miniszterelnök. Elég gyenge lehet az idei megytermés, marad a nyárias idő sok napsütéssel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. 8 évben maximálta a miniszterelnöki megbízatás időtartamát az országgyűlés. Az alaptörvény elfogadott módosítása szerint nem választható kormányfővé az, aki összesen már legalább 8 évet töltött a tisztségben. A változtatás emellett megszünteti a szuverenitásvédelmi hivatal létrehozását megalapozó rendelkezést, és kimondja azt is, hogy visszaszáll az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon az alapítvány megszűnése esetén. Idén is vonatozhatunk a horvát tengerpartra. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelezte, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt úgy tűnt veszélybe kerül a szolgáltatás, de sikerült elhárítani a problémát bérelt kocsikkal. Vitézi Dávid közölte, a vonatok július 3-a és október 2-a között közlekednek majd Budapest és Split között. Érik a medgy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be. Most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónknak Apáthy Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a medgy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó. Frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurencia a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott medgy vagy medgybefűt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága medgyárakhoz és megytermékárakhoz képest nem lesz.
1: Az ittas, illetve bódult járművezetőkre vadásznak a héten a rendőrök az utakon. A razzia egy nemzetközi roadpol akció része. Ennek keretében pénteken reggel 9-től 24 órás alkohol és drog maratont is tartanak. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy már egy kevés szesz is jelentősen ronthatja a reakcióidőt, és növeli a balesetek kockázatát. Napközben sok napsütés vár ránk, néhány felhővel, aztán nyugat felől egyre több felhő érkezik, zápor, zivatar sem kizárt. A szél nagy területen megélénkül, megerősödik. A csúcsok általában 24 és 28 fok között lesznek. Holnapra is jut napsütés, de felhők is, esetleg záporok, zivatarok is kialakulhatnak, délután már 25-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön is marad a nyárias idő, még kevesebb helyre ígérnek csapadékot, délután már 27-32 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Látványos hagyományőrző műsorral búcsúznak a lenkeisek. Nem unatkoztak a hétvégén Hevesben a tűzoltók, forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Búcsúznak az Alma Mátertől az Egri Lenkei János Általános Iskola 8. tanulói, akik idén is látványos hagyományőrző programmal készülnek a ballagásukra, írja az Eger Hírek. A tanév végén csaknem 60 diák fejezi be tanulmányait az intézményben. A búcsúzás legszebb pillanataként a fiatalok csütörtökön a város főterén mutatják be az ünnepi táncukat, ami már komoly hagyománynak számít a vármegye székhelyen. A rendezvényre a hozzátartozók és a barátok mellett minden érdeklődő helyi lakost várnak a szervezők. A tánc bemutató után a diákok és a tanárok egy közös vacsorán idézik fel az elmúlt évek legszebb emlékeit, a napot pedig egy zenés, megható szabadtéri program zárja a belvárosban. A végzősök a diáktársaik előtt is előadják a műsort az iskolában, a hivatalos ballagási ünnepséget pedig a hétvégén tartják meg. Megkezdődött az illegális sátortábor felszámolása Egerben, a lakossági jelzések alapján elindított akcióban pedig a rengeteg hulladékot is eltakarítják a szakemberek. A Rudivár utca és a piac közötti területen az elmúlt hónapokban hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel. A sűrű növényzet miatt ráadásul a hatóságok is nehezen tudták ellenőrizni a környéket. A helyzet rendezése érdekében folyamatosan egyeztettek a magánterület tulajdonosával, aki szintén szerette volna rendbe tenni az ingatlant, közölte a város. A takarítás és a területrendezés biztonságos lebonyolítását a rendőrség, a helyi polgárőrség, valamint a közterületfelügyelet munkatársai közösen biztosítják a helyszínen. A héten elindított bozót mentesítés során kiderült, hogy a növényzet alatt a vártnál jóval nagyobb mennyiségű szemét található, így a munka több ütemben valósul meg. A felhalmozott hulladék elszállítása a következő napokban is folytatódik. Ezen a héten már az összes medence elérhető az Egri termálfürdőben. A létesítmény fenntartói közölték, hogy a várható hőségre való tekintettel felkészültek a látogatók fogadására, így a vendégek biztonságos körülmények között frissülhetnek fel. A sportolni vágyók számára jó hír, hogy a kora reggeli órákban minden nap megnyitják a versenymedencét a nagyközönség előtt. Hozzátették, hogy a főszezon kezdetével új szezonális árakat vezetnek be a strandon, ugyanakkor továbbra is korlátlanul használható a népszerű hárompályás csúszdarendszer. A strand vezetése bízik benne, hogy a változatos élménymedencék és a kiegészítő szolgáltatások minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kánikulában. Az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, hogy garantálják a biztonságos és felhőtlen pihenést a fürdőzőknek. Tűzesetekhez és műszaki mentésekhez vonultak hétvégén a Heves vármegyei tűzoltók, akiket összesen 8 alkalommal riasztottak. Egerben, Gyöngyösön és a környező településeken összesen 10 hivatásos és egy önkéntes egység dolgozott a károk felszámolásán. Egerben egy égő autó és a mellette meggyulladt szemét adott munkát a lánglovagoknak, de egy veszélyesen megdőlt fát is el kellett távolítaniuk a parkolójárművek elől. Gyöngyösön egy fürdőszobai szénmonoxid érzékelő jelzése mentett életet, a kiérkező egységek ugyanis kimutatták a mérgező gázt a vízmelegítő közelében. Eger Baktán egy könnyű szerkezetes melléképület gyulladt ki, Kompolton pedig száraz növényzet égett a délutáni órákban. Egy autó az útról is lesodródott a vármegyében,

0: Az intenzív hétvégi esemény sorozat ellenére szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófavédelem. Egerben rendezik meg Magyarország legrégebbi és egyik legjelentősebb világzenei találkozóját, a Kaláka Fesztivált. A többnapos eseményen idén is a hazai zenei és irodalmi élet meghatározó alkotói várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint az esemény továbbra is megőrzi egyedülálló családias hangulatát és közösségteremtő szellemiségét. A fellépők között olyan elismert hazai előadók, együttesek és művészek szerepelnek, mint Jordán Tamás, Paja Bea, Csík János és a Medzó, Ferenci György és az Első Pesti Rackák, a Szent Efrém, a Söndörgő, valamint a Kaláka együttes. A közönség Huzella Péterrel is találkozhat, aki a vasárnapi Kaláka koncertek vendégeként lép színpadra. A június utolsó hetében csütörtöktől vasárnapig tartó fesztivál gyerekprogramjainak központi témája ezúttal a környezettudatosság lesz. Az előadások és a foglalkozások az ökológiai szemléletformálásra helyezik a hangsúlyt, ami játékos és élményszerű módon szólítja meg a legfiatalabb korosztályt. Lezárult a jelentkezés az Egri Városi Sportiskola igazgatói posztjára, amelyre összesen 6 pályázat érkezett be a megadott határidőig. A kiíró tájékoztatása szerint a benyújtott dokumentumok közül 4 felelt meg a formai követelményeknek, így ezek a jelentkezések érvényesek. A hivatalos közlés alapján eddig annyit lehet tudni, hogy az indulók között van az intézmény jelenlegi vezetője Kovács Géza is, aki mellett a klub atlétája Szeles Bálint szintén benyújtotta a programját. A másik 2 érvényes jelentkező a jogszabályok adta lehetőségekkel élve anonimitást kért, így az ő nevüket nem hozták nyilvánosságra. A jelenlegi igazgató megbízatása a nyár közepén jár le, ezért vált szükségessé a vezetői poszt meghirdetése. A következő időszakban a pályázatok szakmai értékelése és véleményezése zajlik, mivel a jelentkezők zárt ülésen kérték a dokumentumok tárgyalását, a városvezetés is zárt körben dönt majd az új igazgató személyéről. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága meggyára és megy termék árakhoz képest nem lesz.
0: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly hevesben még viszonylag átlagos mennyiség több mint 7.100 tonna termett. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segítse. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyert.
0: Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik hevesbe a kánikula, az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt kívánok, június 16-án, kedden, sok boldogságot a Justin nevű kedves Best FM hallgatóknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Sompol, aki nemrég nálunk is járt, már is indítja az órát a Get Busy-vel készül Berkes Olivér és a Cotton Move is. Jó reggelt!
4: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 16-án kedden. Ma van a Független Magyarország napja a szovjet csapatok kivonulásának emlékére, úgyhogy bye-bye Sasha és hello Sugar Babes, Hole in the Head, így megy tovább a kedd reggel, ha dugó baleset van már is valahol, várom az infót 0620 55 55 155.

0: Best FM a legjobb zenék a hét második napján. Még nem lesz kánikula, napos gomoly felhős idő, csak jelentéktelen futózáporokkal, 24-29 fok közötti maximummal. A hétvégére kánikulát ígérnek, részletek a hírekben, aztán Pink énekel, jön mindjárt teljes egészében a Family Portré.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Berobbant a szezon, teljes kapacitással üzemel az Egri Strand. Újra világzene Egerben, jön a 46. Kaláka Fesztivál. Kevés lesz idén a megy. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Ezen a héten már az összes medence elérhető az Egri termálfürdőben. A létesítmény fenntartói közölték, hogy a várható hőségre való tekintettel felkészültek a látogatók fogadására, így a vendégek biztonságos körülmények között frissülhetnek fel. A sportolni vágyók számára jó hír, hogy a kora reggeli órákban minden nap megnyitják a versenymedencét a nagy közönség előtt. Hozzátették, hogy a főszezon kezdetével új szezonális árakat vezetnek be a strandon, ugyanakkor továbbra is korlátlanul használható a népszerű hárompályás csúszdarendszer. A strand vezetése bízik benne, hogy a változatos élménymedencék és a kiegészítő szolgáltatások minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kánikulában. Az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, hogy garantálják a biztonságos és felhőtlen pihenést a fürdőzőknek. Idén is megtartják a Kaláka Fesztivált Egerben, ami a hazai világzenei élet egyik legjelentősebb találkozója. Június utolsó hétvégéjén elismert zenészek és előadó művészek várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekprogramok kiemelt témája idén a környezet tudatosság lesz. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
2: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megyárakhoz és megytermék árakhoz képest nem lesz.
1: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly hevesben még viszonylag átlagos mennyiség több mint 7.100 tonna termett. És most néhány szó az időjárásról. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hét második napján a sok napsütés mellett lehetnek gomoly felhők is az égen, de csak néhol lehet jelentéktelen zápor. 6-15 fokos a reggel, 24-29 fok közé melegszik a levegő, aztán napról napra egyre melegebb jön a hétvégén, itt a kánikula 35-36 fok, és itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, és Néótól a Sexy Love a Besten. Jó reggelt!
1: Be-

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hetet üt perceken belül az óra. Jó reggelt kívánok, június 16-a, kedd friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például az Olive-tól. Vagy a Rói és Ádámtól. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felszámolják az illegális sátortábort Egerben, hatan jelentkeztek a sportiskola vezetésére, jönnek a gazdaság átadást segítő pályázatok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megkezdődött az illegális sátortábor felszámolása Egerben, a lakossági jelzések alapján elindított akcióban pedig a rengeteg hulladékot is eltakarítják a szakemberek. A Rudivár utca és a piac közötti területen az elmúlt hónapokban hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel. A sűrű növényzet miatt ráadásul a hatóságok is nehezen tudták ellenőrizni a környéket. A helyzet rendezése érdekében folyamatosan egyeztettek a magánterület tulajdonosával, aki szintén szerette volna rendbe tenni az ingatlant, közölte a város. A takarítás és a területrendezés biztonságos lebonyolítását a rendőrség, a helyi polgárőrség, valamint a közterületfelügyelet munkatársai közösen biztosítják a helyszínen. A héten elindított bozót mentesítés során kiderült, hogy a növényzet alatt a vártnál jóval nagyobb mennyiségű szemét található, így a munka több ütemben valósul meg. A felhalmozott hulladék elszállítása a következő napokban is folytatódik. Lezárult a jelentkezés az Egri Városi Sportiskola igazgatói posztjára, amelyre 6 pályázat érkezett. A kiíró tájékoztatása szerint 4 jelentkezés lett érvényes, köztük a jelenlegi vezetői Kovács Gézáé. Az új intézményvezető személyéről a nyár folyamán szakmai értékelés után dönt a városvezetés. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segít. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt, szép napot, jó munkát, jó készülődést, jó utat az utonlévőknek. 0620 55 55 155. Ha dugó baleset van, ide várom a közlekedési infót. Nem sokára Gwen Stefani és Eve jön. Ebben a fél órában hallgatunk majd Warren G-t, de mindenek előtt Counting Crows, Vanessa.

Best FM, a legjobb zenék június 16-a kedd van, az afrikai gyermekek világnapja. Az 1976-os június 16-i Szovetó városában megtörtént tüntetésre emlékezünk. A hatóságok a jó minőségű anyanyelvi oktatásért felszólaló afrikai iskolások közé lőttek. Az esemény halálos áldozatokkal is járt. A szegénységet gazdagság követi Rich Girl címmel Gwen Stefani és Eve duója folytatja. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést a Best FM-mel!

0: Best FM, a legjobb zenék. Napos, gomoly felhős idő 24-29 fokkal egy-egy jelentéktelen futózáporral. Ilyen lesz a hét második napja, a hétvége pedig kánikulát hoz majd 35-36 fokot. Még több részlet az időjárásról és friss infók a hírekben, amelyet majd az N-Vogue slágere követ. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Látványos hagyományőrző műsorral búcsúznak a lenkeisek. Nem unatkoztak a hétvégén Hevesben a tűzoltók, forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Búcsúznak az Alma Mátertől az Egri Lenkei János általános iskola 8-os tanulói, akik idén is látványos hagyományőrző programmal készülnek a ballagásukra, írja az Eger Hírek. A tanév végén csaknem 60 diák fejezi be tanulmányait az intézményben. A búcsúzás legszebb pillanataként a fiatalok csütörtökön a város főterén mutatják be az ünnepi táncukat, ami már komoly hagyománynak számít a vármegye székhelyen. A rendezvényre a hozzátartozók és a barátok mellett minden érdeklődő helyi lakost várnak a szervezők. A tánc bemutató után a diákok és a tanárok egy közös vacsorán idézik fel az elmúlt évek legszebb emlékeit, a napot pedig egy zenés megható szabadtéri program zárja a belvárosban. A végzősök a diáktársaik előtt is előadják a műsort az iskolában, a hivatalos ballagási ünnepséget pedig a hétvégén tartják meg. Tűzesetekhez és műszaki mentésekhez vonultak hétvégén a Heves vármegyei tűzoltók, akiket összesen 8 alkalommal riasztottak. Egerben, Gyöngyösön és a környező településeken összesen 10 hivatásos és egy önkéntes egység dolgozott a károk felszámolásán, ám az intenzív hétvégi eseménysorozat ellenére szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófa védelem. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegős sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Szigorú Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körülön a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
1: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik Hevesbe a kánikula, az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket! Üzenjen! 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 16-án kedden, Justin napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 123 éve a mai napon Henry Ford megalapította a Ford Motor Company-t. 96 éve ezen a napon született Zsigmond Vilmos, Oscar-díjas magyar-amerikai operatőr, rendező. 197 éve ezen a napon született Geronimo, az apacsok vezére. 1942-ben ezen a napon született John Rostill, angol zenész, a Shadows együttes basszusgitárosa. 55 éves Tupac amerikai rapper zenész. És 1990. június 16-án született John Newman, angol énekes dalszerző, legismertebb dala a 2013-as Number One, Love Me Again. Sok boldogságot kívánok minden ünnepeltnek, szülinaposoknak, névnaposoknak. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra előtt nem sokkal jó reggelt kívánok, június 16-a kedd friss hírei után. Hozom például a következő órában a Take That dalát. És annó a Draft slágere volt a Dombok felett, ami most Felhők alatt címen fut, a New Level Empire-től halljuk. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Baleset az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében a 22-es kilométernél, a középső sávban zárva, a torlódás több kilométeres. Köszi Inkának is a közlekedési infót. Mindjárt hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrász remek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Heves megyei Sportmúzeum Egerben, a megyeháza udvarán, a Kossuth Lajos utcában, az egykori börtön épületében található.

0: magyarországi élharcosának, Kemény Ferencnek a szobra áll.
1: Best FM, a legjobb zenék. Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Berobbant a szezon, teljes kapacitással üzemel az Egri strand. Újra világzene Egerben, jön a 46. Kaláka Fesztivál. Kevés lesz idén a megy. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Ezen a héten már az összes medence elérhető az Egri termálfürdőben. A létesítmény fenntartói közölték, hogy a várható hőségre való tekintettel felkészültek a látogatók fogadására, így a vendégek biztonságos körülmények között frissülhetnek fel. A sportolni vágyók számára jó hír, hogy a kora reggeli órákban minden nap megnyitják a versenymedencét a nagy közönség előtt. Hozzátették, hogy a főszezon kezdetével új szezonális árakat vezetnek be a strandon, ugyanakkor továbbra is korlátlanul használható a népszerű hárompályás csúszdarendszer. A strand vezetése bízik benne, hogy a változatos élménymedencék és a kiegészítő szolgáltatások minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kánikulában. Az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, hogy garantálják a biztonságos és felhőtlen pihenést a fürdőzőknek. Idén is megtartják a Kaláka Fesztivált Egerben, ami a hazai világzenei élet egyik legjelentősebb találkozója. Június utolsó hétvégéjén elismert zenészek és előadó művészek várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekprogramok kiemelt témája idén a környezettudatosság lesz. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
3: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megybefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megyárakhoz és megy termék árakhoz képest nem lesz.
2: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek meggyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly hevesben még viszonylag átlagos mennyiség több mint 7.100 tonna termett. És most néhány szó az időjárásról. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
4: Ebben a fél órában többek között Britney Spears-től, a Soulwave-től mindjárt, az órát pedig André Tanneberger, azaz ATB, és a The Fields of Love indítja 5 perccel múlt 8. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó készülődést kívánok. Egy friss közlekedési hír: két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a Budapest felé vezető oldalon útszűkületre kell készülni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok, ez pedig a
1: Best FM.

0: Rest FM, a legjobb zenék. Balesetekkel indul a KED reggel. Baleset történt az M0-áson, az M1-es felé Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávban zárva a torlódás, több kilométeres. Az 1-es főúton egy autó motorossal ütközött Lébény közelében. A 145-ös kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat, és korábban két autó ütközött a 3-as főúton Kistarcsán, a 19-es kilométernél a Budapest felé vezető oldalon kell útszűkületre számítani. Jó utat Britney Spears-el, jön a Stronger a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.
1: Ne

0: Best FM, a legjobb zenék a hét második napján, június 16-án. Kedden kellemes nyári időnk lesz sok napsütéssel estig. Estétől északnyugat felől jöhet zápor, zivatar, és holnap is számíthatunk erre. Aztán csütörtöktől változik gyökeresen az időjárás. Beköszönt a kánikula, átlépjük a 30 fokot, a hétvégére pedig fokozódik. A mai maximum 24-28 fok között alakul. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hírekben. Rögtön 8:30, jó reggelt, Coolio és a Too Hot folytatja utána.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Felszámolják az illegális sátortábort Egerben. Hatan jelentkeztek a sportiskola vezetésére. Jönnek a gazdaságátadást segítő pályázatok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megkezdődött az illegális sátortábor felszámolása Egerben, a lakossági jelzések alapján elindított akcióban pedig a rengeteg hulladékot is eltakarítják a szakemberek. A Rudivár utca és a piac közötti területen az elmúlt hónapokban hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel. A sűrű növényzet miatt ráadásul a hatóságok is nehezen tudták ellenőrizni a környéket. A helyzet rendezése érdekében folyamatosan egyeztettek a magánterület tulajdonosával, aki szintén szerette volna rendbe tenni az ingatlant, közölte a város. A takarítás és a területrendezés biztonságos lebonyolítását a rendőrség, a helyi polgárőrség, valamint a közterületfelügyelet munkatársai közösen biztosítják a helyszínen. A héten elindított bozótmentesítés során kiderült, hogy a növényzet alatt a vártnál jóval nagyobb mennyiségű szemét található, így a munka több ütemben valósul meg. A felhalmozott hulladék elszállítása a következő napokban is folytatódik. Lezárult a jelentkezés az Egri Városi Sportiskola igazgatói posztjára, amelyre 6 pályázat érkezett. A kiíró tájékoztatása szerint 4 jelentkezés lett érvényes, köztük a jelenlegi vezetői Kovács Gézáé. Az új intézményvezető személyéről a nyár folyamán szakmai értékelés után dönt a városvezetés. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara stratégiai vidékfejlesztési és erdőgazdálkodási igazgatójától.
2: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segít. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
1: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Több autó és motoros ütközött az M3-ason Budapest felé az M0-as csomópont közelében. A 13-as kilométernél forgalomkorlátozás lassítja a haladást. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, az aszfalt után pedig a végtelenbe és tovább, de legalábbis a felhők felé vezet az út. Lenny Kravitz-el, ez a Fly Away a Best FM-en.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy milyen lesz az idő ma, június 16-án kedden odakint, kiderül a hírek végén, aztán odakint Outside címmel. Többek között George Michael dala is forog. És zenél a Hooligans is.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt, a hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Szalamandra tanösvény dédes tapolcsányból a Lázbérci tópartjától indul, hossza körülbelül 6 km. Változatos terepen, ezért célszerű élelmiszert, ivóvizet is magunkkal vinni a túrára, és persze a fényképezőgép sem maradjon otthon, hiszen a táj nagyon szép, érdemes megörökíteni a látottakat. Sok védett állat él itt, ezért ha csendben közlekedünk az erdőben, megleshetjük őket eredeti élőhelyükön. A séta során 5 pihenőhelyet lehet találni, tüzet azonban nem csak tűzgyújtási tilalom idején tilos rakni. A völgyben pihenőhely és forrás is van, ezután a jelzés felkapaszkodik a völgyön, és eléri az eszkálatetőt, az Upponyi hegység egyik legszebb kilátópontját, ami 375 méteren van. A tanösvény jele sárga-fekete, a végállomás előtt az út az országos kék túra útvonalával találkozik.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A bélkői tanösvény a Bélapát falván található ciszterci apátság középkori templomától indul, és a bélkő 815 méter magas csúcsán kialakított kilátóhelyen végződik. A 6 km hosszú 7 állomásra felfűzött tanösvény bejárásához, az ismertető táblák megtekintéséhez 2-3 óra szükséges. Az eligazító táblák ismertetik a területen található növény és állatvilágot, a sziklák a Bükk-hegység földtörténetébe, szerkezetének kialakulásába adnak betekintést. Ez az ország legnagyobb földtani alapszelvénye, amely az üledékes kőzetek teljes tárházát mutatja be a kirándulóknak. A bélkő csúcsától a sárga háromszög jelzésű turistaúton lehet tovább kirándulni a Bükk-fennsíkra, Szilvásváradra, Felső-Tárkányba, Szarvaskőbe, vagy akár vissza Bélapát falvára.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.

0: Helyen a rendezvényre a hozzátartozók és a barátok mellett minden érdeklődő helyi lakost várnak a szervezők. A tánc bemutató után a diákok és a tanárok egy közös vacsorán idézik fel az elmúlt évek legszebb emlékeit, a napot pedig egy zenés, megható szabadtéri program zárja a belvárosban. A végzősök a diáktársaik előtt is előadják a műsort az iskolában, a hivatalos ballagási ünnepséget pedig a hétvégén tartják meg. Tűzesetekhez és műszaki mentésekhez vonultak hétvégén a Hevesvár megyei tűzoltók, akiket összesen 8 alkalommal riasztottak. Egerben, Gyöngyösön és a környező településeken összesen 10 hivatásos és egy önkéntes egység dolgozott a károk felszámolásán, ám az intenzív hétvégi esemény sorozat ellenére szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófavédelem. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítani kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen, pont azért próbáljuk nagyon széles körülön mintavételeket elvégezni, hogy teljes körülön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
0: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik Hevesbe a kánikula, az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában már a hétvégi kánikulára hangolódunk a Negrokennal, szól majd a Cadavez, énekel Janet Jackson, jön Robbie Williams, de mindenek előtt Jennifer Lopez és Play című dala. 4 lassan 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Maxim Levente vagyok, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk.
2: Best

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék, a Backstreet Boys jön, akik 33 év után is a csúcson vannak. Például egyik legnagyobb slágerük az I Want It That Way 2021-ben átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on. Persze a sztárságnak és a hírnévnek ára is van. Egy új dokumentumfilmben a tagok a függőségről, a belső verekedésekről és a hírnév árnyoldalairól vallanak. A.G. McLean többek között arról is beszél, hogyan küzdött a drogokkal és hogyan mentette meg végül a saját kislánya. Egy kocsmatúráról értem haza, mondta A.G. Kitártam a karjaimat, de nem akart megölelni. Azt mondta, nincs olyan szagod, mint az apukámnak. A.G. McLean ezután ment rehabra, és 2021 óta tiszta. Larger Than Life a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM a legjobb zenék. Nincs karácsony Kevin nélkül, és nincs VB Shakira nélkül. Az idei már a negyedik FIFA rendezvény, amin fellép, ezzel pedig ő az egyetlen ilyen előadó. Ráadásul keretbe foglalja az idei tornát, mert hogy a döntő félidei showjában is láthatjuk majd, és közben fura elmélet kezdett el terjedni róla a neten. A rajongók egy része szerint nem is őt láttuk a megnyitó ünnepségen, hanem egy dublőrét. Nem a megszokott energiájával mozgott, elrontotta a koreográfiát, és furán is nézett ki. Underneath Your Clothes, ezt biztosan ő énekli most, itt a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Tengerparti hangulatot varázsolt az éterben a Negroken az iménti percekben, és bárcsak tengerpart is lenne a közelben, mert hogy a hétvégén igazi, kánikulai nyári idő lesz, hát a magyar tenger az ugye itt van nekünk. Ma még 24-28 fok, sok napsütés, holnap záporosabb, zivatarosabb idő, és csütörtökön lépj át a 30 fokot a hőmérők higanyszála, a hétvégén pedig 35-36 fok is lehet majd.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Süt a nap, de ma és holnap még eső is jöhet, aztán a kánikulái a főszerep. És Süt a nap címmel biztosan szólt íz után Bob Marley és Funkstar Deluxe közöse, akár csak karamell slágere. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 10 óra. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Végre való tekintettel felkészültek a látogatók fogadására, így a vendégek biztonságos körülmények között frissülhetnek fel. A sportolni vágyók számára jó hír, hogy a kora reggeli órákban minden nap megnyitják a versenymedencét a nagy közönség előtt. Hozzátették, hogy a főszezon kezdetével új szezonális árakat vezetnek be a strandon, ugyanakkor továbbra is korlátlanul használható a népszerű hárompályás csúszdarendszer. A strand vezetése bízik benne, hogy a változatos élménymedencék és a kiegészítő szolgáltatások minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kánikulában. Az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, hogy garantálják a biztonságos és felhőtlen pihenést a fürdőzőknek. Idén is megtartják a Kaláka Fesztivált Egerben, ami a hazai világzenei élet egyik legjelentősebb találkozója. Június utolsó hétvégéjén elismert zenészek és előadó művészek várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekprogramok kiemelt témája idén a környezettudatosság lesz. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke.
1: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a megyet. De a meggyel fagyasztott megy vagy megbefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
0: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly Hevesben még viszonylag átlagos mennyiség több mint 7.100 tonna termett. És most néhány szó az időjárásról. Folytatódik a napsütéses idő, így a hőmérséklet már a tegnapi csúcsnál is magasabbra emelkedik, Egerben 26 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban. A nyugati szél többször megélénkülhet, de más most nem nagyon hűti a levegőt, felhők alig lesznek az égen. Erre inkább majd éjszaka számíthatunk, akkor lehetnek elszórt záporok is, de 15 foknál nem lesz hűvösebb. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első a Coventry-ből származó brit-indiai DJ producertől, Punjabi MC-től, aki fogta a Knight Rider című kultikus tévésorozat főcímdalának ikonikus basszus futomát és szintetizátor témáját, majd egyben most a Busta Rhymes Fire It Up című rap dalának ütemeivel, illetve a hagyományos Punjabi doll dobokkal és a Tumbi nevű egyhúros hangszer hangzásával. 5 perc elmúlt 10, hello, Max Szemlevente vagyok.
2: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék a 90-es évekből jön most egy dal. A brit Nightcrawlers Push the Feeling gonja 92-ben eredetiben kisebb sikert aratott, aztán 95-ben az amerikai MK, azaz Mark Kinchen, a detroiti house producer, a house széna egyik első szupersztárja remixelt. Ebből lett aztán óriási nemzetközi siker, az angol slágerlistán a harmadik helyig jutott, és sok más országban is népszerű lett.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók, az M1-esen Hegyeshalom felé terelést bontanak Tatabánya környékén. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögötti torlódás már meghaladta a 4-5 kilométert. Az M2-esen Bácz térségében szintén dolgoznak, félpályás korlátozás van. A 42-es kilométernél mindkét irányban közel 1 kilométeren torlódik a forgalom. És szemetet szednek az M5-ösön Röszke felé a 44-es kilométernél, a mozgóterelésben a belső sávot zárják le. Ott is 1-2 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: BS-től tudjuk, hogy útfelújítás miatt Pécs és Szentlőrinc között a hatoson továbbra is jóval hosszabb menetidőre kell számítani. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Köszönjük szépen! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A délelőtt utolsó órájában biztosan hozom Kenny Williams dalát. És énekel Berecki Zoltán is. Rögtön 11 óra, jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Az uniós források érdekében törvénykezik ma a parlament. Még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Ma kellemes nyári idő lesz, majd érkezik a kánikula. Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli ülést tart a parlament. 5 előterjesztést tárgyalnak meg a honatyák annak érdekében, hogy ne csusszon a jogalkotás az őszi ülésszakra. Az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosítások között szerepel a vagyonnyilatkozattétel és ellenőrzés szigorítása, ezzel összefüggésben az integritás hatósági jogköreinek bővítése. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépést szolgáló rendelkezés is napirenden lesz. Az országgyűlés az ülés kezdetén megemlékezett az 56-os hősökről, Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai 1989-es újratemetésének évfordulóján. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jó

0: Légi katasztrófa történt az Egyesült Államokban. Az amerikai légierő nehéz bombázója zuhant le Kaliforniában egy katonai támaszponton. 8-an tartózkodtak a fedélzeten, a katasztrófát senki sem élte túl. A gép nem sokkal a felszállás után még a kifutópályán csapódott földnek, és szinte teljesen megsemmisült. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 4 perccel múlt 11, jó utat, jó munkát kívánok ebben az órában a Depeche Moddal, Lady Gagával, nem sokára Akonnal, az órát pedig Christina Aguilera kezdi Dirty című slágerével. Hívható SMS Viber számunk 06 20 55 55 155, Max Levente vagyok.
1: Best

Best FM, a legjobb zenék. Kanye Williams-el ünneplünk, és ünnepel a Zöldföki Köztársaság is. Egy világméretű ünneplés, a World Celebration a címe a dalnak, és hát egy világméretű ünnep a foci VB és a foci rajongóknak. Tegnap pedig az újonc Zöldföki Szigetek történelmi 0-0-ás döntetlent ért el a spanyol válogatottal szemben. A legnagyobb teljesítményt a kapus nyújtotta, aki 40 évesen debütált, és minden helyzetet kivédett, és két óra alatt a 30 000 Instagram követője másfél

0: Best FM, a legjobb zenék. Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya térségében bontják a terelést, a 61-es kilométernél jó pár kilométeres most is a torlódás. Az ellenkező oldalon Budapest felé Biatorbágy térségében az átterelt belső sávon baleset történt korábban. Fennakadást már nem okoz, de a nézelődők miatt lassú a haladás most is. Az M7-esen Agárd térségében forgalomszámláló hurkot telepítenek, az 55-ös kilométernél a középső és a külső sávot lezárták, a forgalom a belső sávon halad. Ott is kisebb torlódás lassítja a haladást. Jó utat kívánok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Szóltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is dél, úgyhogy én jó étvágyat kívánok az ebédhez, és átadom a stafétát Majoros Ritának, aki Kylie Minogue-on a Night Like This című dalával indítja a Best délutánt. Találkozzunk holnap is, Max Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Tovább erősödött a forint, idén közepes az akácméz termés, a héten megérkezik a kánikula. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Új csúcsot döntött a forint euró árfolyam, 349,69 század alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Közepes az idei akácméz termés, már a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek, mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: A síkvidékeken virágzik korábban, az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, kifejezetten jól sikerült 10 ezer tonna fölötti akácméz termett az országban, beindult a mézfelvásárlás, 40%-kal olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást. Ottalvós, vándor és napközis táborokban

0: széhűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás délutánt, kellemes keddet kívánok mindenkinek, és nagy lendületet mára. Majoros Rita vagyok, hoztam a kedvenc zenéimet a 90-es, 2000-es évekből, úgyhogy meg is pörgetem itt az időt, és az ebédidőt egy kicsit megszínesítem most a legjobbakkal. Jön az En Vogue és a Free Your Mind, de most még Kylie Minogue indítja az órát. Jön az On a Night Like This.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ready? Want a song about it? Like to hear it? Here it go. Free your mind.

Best FM a legjobb zenék. Geszti Péter és Péter Fibori dalát hallottuk, ez volt a Beléd szerettem, ez van. A Sophie B. Hawkins folytatja délután, de előtte még csodás napot és igazán könnyű akadályokat kívánok így kett délutára. Remélem, hogy jó hangulat, akárhol is hallgatják a Best FM-et, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben, én hozom, tudják, a kedvenc zenéket, mint a New Radicals és a You Get What You Give, vagy épp Perúzsa Magdi Szél dalát. De ahogy ígértem, Sophie B. Hawkins viszi most tovább a napot, én pedig hamarosan jelentkezem a nap kérdésével. De előtte Right Beside You itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Jó utat kívánok az éppen autóban ülőknek, vagy éppen kamionban, teherautóban, vagy bármilyen járműben. Ma is ott leszek önökkel, utazom mindenhová. És önök pedig, ha az M1-esen utaznak, figyeljenek, mert Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak. A 61-es kilométernél található munkavégzés mögött már legalább 5 kilométeres a torlódás, szóval ezzel kell számolni. Az ellenkező irányban Budapest felé Biatorbágynál az átterelt belső sávon pedig baleset történt. Az autó már a munkaterületen veszteget, de a nézelődők miatt van a lassulás, úgyhogy erre figyeljenek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma is. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megyünk tovább Madonna Music dala után, pár perc és délután egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, aztán Melanie C és az I Turn To You. És zenél majd nekünk a Honey Beast is, itt lesz a Bódottá.

0: ez a vége.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Zajlik a férfiak egészségének nemzetközi hete. Olcsóbb lesz az üzemanyagok piaci ára. Kezdődnek a Katolikus Karitász nyári táborai. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Átlagosan 6 évvel kevesebbet élnek a férfiak, mint a nők. Gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. A férfiak egészségének nemzetközi hetén az apák napjához kapcsolódva az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jólétre és a szűrővizsgálatok fontosságára irányítják a figyelmet, mondta rádiónknak Bertokné Tamás Renáta, az NNGK prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészségfejlesztés, az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a házi orvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a környezeti hatásokat, a családi anamnézést. Ma Magyarországon a férfiak számára szervezetten a vastagbélszűrés érhető el.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol életkorokra bontva megtalálják az ajánlott szűréseket. Új csúcsot döntött a forint-euró árfolyam, 349,69 alatti értéket rögzítettek ma. Legutóbb 2021. szeptemberében volt hasonló a szint. Már tegnap is volt 350 forint alatt a hazai valuta az euróval szemben a békehírek hatására. A kedvező tendencia ma is folytatódott. Közben esnek az olajárak is, ennek és a forint erősödésének hatására csökken a benzin és a gázolaj piaci ára. Holnaptól a benzin literje átlagosan 4, a gázolai 10 forinttal lesz olcsóbb, ami 640 és 663 forintos átlagárat jelent. Ebből a magyar fogyasztók nem érzékelnek semmit, hiszen továbbra is rögzített áron tankolhatnak, a piaci szereplőknek viszont kedvező fordulat. Kárpátaljai gyerekek táboroztatásával indult a Katolikus Karitász nyári programja. Országszerte 40 helyszínen várják a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket. A vár a nyár programban összesen 4000 gyerek és fiatal kap nyári kikapcsolódást. Ottalvós, vándor és napközis

0: férfiak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felejthetetlen slágerek egy óra után is. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. Na, hogy telik a kedd délután? Remélem, hogy lendületesen, sok energiával, de ha nem, az se probléma. Itt vannak hozzá a legjobb zenék, meg mondjuk egy délutáni kávé. Itt lesz a Honey Beast-os obódot, álljon Michael Jackson, és most pedig Melanie C. Indít. Itt az I Turn To You. Szép napot!
1: Best

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Melyik volt az ismerőseinknek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin hát egy pillanatra felhúztuk a szemöldökünket, nem feltétlen rosszallásként, hanem amit egyszer csak furcsának találtunk. Lehet ez egy komment, lehet ez egy megosztás, mi lehetnek ezek a szemöldök felhúzós megnyilvánulások? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Talán mindannyiunknak van olyan ismerőse, aki mindig mindent megoszt, vagy véletlen kommentel, véletlen posztol. Egyébként bevallom őszintén, a nővérem ennek a nagy mágusa szerintem, amikor ő az a típus, tudják, aki így este telefonozik, és úgy alszik el, hogy így hirtelen, és a telefon az ölébe borul, na és ilyenkor ő nagyon vicces dolgokat szokott posztolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide a válaszok, de természetesen Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a kommenteket. Mellé Sarah Connor és TQ dalát hozom. Itt a Let's Get Back to Bad Boy, a Best FM-en. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new deep.

0: Best FM a legjobb zenék. Zsuzsitól kaptam egy budapesti infót, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell figyelni és egy kicsi fennakadásra számítani, de írt még Tamara is, hogy baleset történt a Margit körúton a Széna téren, úgyhogy ott is figyelem. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még infója, küldje el. Az M1-esről is érkezett egy, hogy Hegyeshalom felé Tatabánya térségében fix terelést bontanak, a 61-es kilométernél folyik a munka, a torlódás pedig már legalább az 5 kilométert is meghaladta. 0620 55 55 155, várom még az útinfókat. Nagyon jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra a legfrissebb hírek, már bekészítve meghallgatjuk őket, aztán jön Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dala Más Kanádán.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megtépázta a gyümölcsösöket a vasárnapi vihar, még lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra. Peron és metró szerelvény közé szorult egy ember a Déliben. Villányi Eszter vagyok. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. A tárcavezető kitért rá, hogy a hétvégi vihar országszerte jelentős károkat okozott a szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, pótlékmentes részletfizetést kérhetnek, hangsúlyozta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: 8 év fegyházat kapott az a Budapesten élő norvég férfi, aki tömegmészárlásra készült és gyerekekről készült pornográf felvételeket tárolt a telefonján. Első fokon 10 évre ítélték, ezt enyhítette a fővárosi ítélőtábla. Emellett 10 évre kitiltották Magyarországról az elkövetőt terrorcselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt. A pszichés betegségben szenvedő férfit egyébként még 2023-ban fogták el. Beszorult egy ember a 2-es metró peronja és egy szerelvény közé. A déli pályaudvari állomáson történt az eset. A katasztrófavédelem közölte, hogy a kiérkező tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a bajba jutott embert. A mentőkkel közösen hozták felszínre. A baleset miatt pótlóbuszt állítottak szolgálatba a Déli és a Deák tér között. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Sok napsütésre számíthatunk, ma csak kevés felhő lehet az égen. Estétől nyugat felől jobban beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél is megélénkül, 24-28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 10-18 fok közé hűl a levegő. Holnap a napsütés mellett néhol jobban megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehet zápor, zivatar. Szerdán 25-30 fok várható. A hét második felében egyre melegebb lesz, hétvégére kánikulát ígérnek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Keddenként ilyenkor 2 óra után szokták írni azt a hallgatók, hogy kezd egy kicsit nehezebb lenni a nap, mert hogy hétfőn még kitart a hétvégi lendület, de hogy kedrezni, ha el szokott fogyni, főleg így 2 óra után, úgyhogy szükséges a délutáni kávé és valamilyen felpörgető nóta. Hát én hozom is Sergio Mendez és a Black Eyed Peas dalát itt a Más Kanádá. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy melyik volt az ismerőségnek az a megnyilvánulása a közösségi oldalakon, amin azért felhúztuk a szemöldökünket, vagy szimplán csak úgy meglepődtünk. Azt írja Peti, valaki kiírta, hogy nem érdekli mások véleménye, aztán 2 órán át vitatkozott a kommentelőkkel. Nem is értettem. Azt írja Gábor, az egyik ismerősöm minden hétfőn új életet kezd a Facebookon. Szerintem már legalább a 120. új élete volt ez már a tegnapi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhetnek még a hasonló üzenetek, és mellé pedig természetesen isteni zenék. Nina Sky jön nem sokára, és a Move Your Body, előtte pedig Janet Jacksonnak az a dala, amiben még Jennifer Lopez is debütált és szerepelt. Szóval mi már régen is imádtuk, most is imádjuk, That's the Way Love Goes, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak az utakon, vigyázzunk egymásra, és figyelemezem, kettesen Vácnál folyik a munka, félpályás korlátozás van érvényben a 42-es kilométernél, mindkét irányban közel 1 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé burkolati jeleket festenek Kecskemét elkerülő szakaszán, a 73-as kilométernél legalább 4 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, várom ide az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Azt gondolom, hogy vannak olyan dalok, amiket kívülről fújunk még 20 évvel vagy 20x évvel később is, mert akkor a slágerek voltak. Szerintem például ilyen a 2003-as Drágosztádin Tej című dal az Ózontól. Fogalmunk sem volt, hogy mit éneklünk, mert nem értettük a szöveget, de imádtuk, és szerintem a mai napig azért a legtöbben fel tudnánk idézni néhány sort belőle, de a refrént biztosan. Hát ezt a dalt vette alapul egyébként aztán 5 évvel később 2008-ban Rihanna is, Tiája a közös dalában, ez a Love Your Life, ez érkezik most, és azt gondolom, hogy pont ez a sor ismerős is lesz ebből a dalból, amit már rengeteg filmben hallottunk, bár mondjuk alapvetően a dal szövegének nincs köze a Drágosztádin Tejhez, mert inkább ez egy ilyen önbizalom himnusz, talán így tudnám összefoglalni. Azzal foglalkozzunk, hogy becsüljük meg a saját életünket, nem másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem inkább tényleg éljük a saját életünket. Mindezt Rihanna és T.I. hozza egy igazán ikonikus dalban a 2000-es évekből. Jó hangulat, jó ritmus, mi kell még így kett délutára. Love Your Life a Best FM-en. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get to 'em, baby girl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Látványos hagyományőrző műsorral búcsúznak a lenkeisek. Nem unatkoztak a hétvégén Hevesben a tűzoltók, forró levegős sütőket vizsgál a fogyasztóvédelem. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a Best FM híreivel. Búcsúznak az Alma Mátertől az Egri Lenkei János általános iskola 8. tanulói, akik idén is látványos hagyományőrző programmal készülnek a ballagásukra, írja az Eger Hírek. A tanév végén csaknem 60 diák fejezi be tanulmányait az intézményben. A búcsúzás legszebb pillanataként a fiatalok csütörtökön a város főterén mutatják be az ünnepi táncukat, ami már komoly hagyománynak számít a vármegye székhelyen. A rendezvényre a hozzátartozók és a barátok mellett minden érdeklődő helyi lakost várnak a szervezők. A tánc bemutató után a diákok és a tanárok egy közös vacsorán idézik fel az elmúlt évek legszebb emlékeit, a napot pedig egy zenés, megható szabadtéri program zárja a belvárosban. A végzősök a diáktársaik előtt is előadják a műsort az iskolában, a hivatalos ballagási ünnepséget pedig a hétvégén tartják meg. Tűzesetekhez és műszaki mentésekhez vonultak hétvégén a Heves vármegyei tűzoltók, akiket összesen 8 alkalommal riasztottak. Egerben, Gyöngyösön és a környező településeken összesen 10 hivatásos és egy önkéntes egység dolgozott a károk felszámolásán, ám az intenzív hétvégi esemény sorozat ellenére szerencsére egyik esetben sem történt személyi sérülés, közölte a katasztrófa védelem. Újabb akciójában airfryer készülékeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálja, hogy a forró levegő sütők energiafogyasztása megfelele az Európai Uniós környezettudatos tervezési technológiának, mondta rádiónak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Szigorú Európai Unió sok szabályok vonatkoznak arra, hogy minden berendezésnek biztosítania kell egy olyan üzemmódot, amely hálózatra csatlakoztatva alacsony energiafogyasztást garantál, amikor a készülék nincs használatban. Tehát amit itt vizsgálunk, az a készenléti energiafelhasználás csökkentése, hiszen ez rendkívül fontos a háztartások terheinek csökkentése érdekében. Ugye nem volt korábban ilyen vizsgálat, tehát összehasonlítási alapunk nincsen. Pontosan azért próbáljuk nagyon széles körben a mintavételeket elvégezni, hogy teljes körön lefedjük azt a piacot, ahol ezek a termékek megtalálhatóak.
2: Hamarosan kitör az igazi nyár, megérkezik Hevesbe a kánikula, az időjárás részleteiről a következő másodpercekben lesz szó. Továbbra is zavartalan a napsütés Eger környékén, de éjjel megnövekedhet a felhőzet és elszórt záporok kialakulhatnak. A jelenlegi 26 fokos csúcsról azonban így is csak 15 fokra hűl a levegő, holnap pedig még melegebb lesz. A hét második felében igazi kánikula várható 34 fokos csúccsal. Szerdán még lehetnek zivatarok, hétvégén viszont már végig kitart a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Pontosan 3 óra van, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Ebben az órában köszöntjük az ünnepelteket innen Egerből és a környékből, úgyhogy érdemes fülelni és figyelni, mert biztos lesz olyan, akit ismerhetnek, és hát természetesen mellé jönnek a jó dalok. Itt van elsőként a Real Mekka és MC Szár.
4: 100,7 Best FM.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Jön a kánikula, hétvégén nagyon-nagyon melegre számíthatunk, 30 fok fölötti hőmérsékletekkel. Hát ahhoz képest, hogy itt a tegnapi napon voltak helyek, ahol alig ért el a 20 fokot a hőmérséklet, nagyon nagy ugrás lesz ez. Ilyenkor júniusban jellemzően 23-25 fok között van a maximum hőmérséklet, tehát egy picivel fentebb vagyunk most. A holnapi nap is hasonlóan alakul, mármint a hőfokokat illetően, a minimum hőmérsékletek pedig 12 és 14 fok között alakulnak júniusban. 12 fokra ébredhettünk ma Egerben, ennél hűvösebb volt a tegnapi napon, de ez is szépen egy ilyen emelkedésnek indul meg. Holnap még csapadék előfordulhat. Ez a feltételes mód, ez a hajnali órákban jelezte nekem, hogy a délutáni órákban, de ahogy közeledünk nyilván a szerdához, annál többet megtudunk majd róla. Érdemes mindig utána nézni az előrejelző applikációkon keresztül. Bármi is történjen a holnapi napon, Heves vármegyére kint van a citromsárga riasztás, sőt, az, és igen, az egész országban szinte nincs is olyan vármegye, ahova ne adták volna ki a holnapi napra. Zivatarra ez azt jelenti, hogy elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, esetenként szél erősödés, jégeső is előfordulhat. Ez a holnapi napunk, a mai az valamivel nyugodtabban telik. Nem sokára köszöntjük az ünnepelteket addig is. Itt van Crystal Waters most a Besten.

0: 15 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse a Justinokat nagyon-nagyon sokáig, eljött az idő, köszöntsük az ünnepelteket. Június 16-a van kedd, a naptárban megtaláljuk a Justin nevet, de vannak még névnaposok: Ajtony, Arany, Aurélián, Bennó, Círus, Ferenc, Justián, Justina, Justinia, Péter, Pető, Tina, Tinetta nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse, ők is ünnepelhetnek ma névnapot, amennyiben vannak ilyen nevűek itt Egerben vagy Magyarországon. A Justin egy latin eredetű név, a Justus továbbképzett alakja, a női párja Justina, a jelentése igazságos, becsületes, jogos, törvényes. Nagyon nehezen tudnak önmaguk lenni, sokszor belebújnak mások szerepébe, nem nagyon kedvelik a nyilvánosságot, inkább ilyen magányos farkasoknak nevezhetnénk őket, így élik a mindennapjaikat. A Justinokról mondja ezt a számmisztika a nevük elemzése után. A kutyusok közül a Csimbók és a Micsurin nevűek, cicák közül a Cibere és a Levi nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a Csipi és a Jumurcsák nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jönnek a születésnaposok. Mi jellemző azokra, akik június 16-án születtek? Jöjjön egy picike kis elemzés, amit tudunk, vagy legalábbis én, nekem így fejből megy, az az, hogy az ikrek csillagjegyben vagyunk. Az erényei közé tartozik a mai nap szülötteinek, hogy nagyon kiegyensúlyozottak. A hibáik, hogy néha ilyen narcisztikusnak tűnhetnek, ha az egészségi állapotuknál a fejfájás, migrén, ami többször előfordulhat, ízületi bántalmak. Ezt is írja a nagykönyv, hivatás munka résznél pedig az áll, hogy nagyon jók a pénzzel, jól tudnak bánni, a tőzsde, az is egy kiváló választás lehet. A vezető pozíció, azt ne felejtsék el, mert hogy az is jól, könnyen vezetnek másokat, és a vállalkozói szféra is meg van jegyezve itt a nagykönyvben. És akkor nézzük név szerint, hogy kik ünnepelnek ma születésnapot. Mindig elmondom, most is elmondom. Küldjék nekem, hogy kiket köszöntsünk fel, kiket lepjünk meg névnapja, születésnapja, vagy bármilyen évforduló alkalmából. 0620-355-6555-ös. Ez az egyik elérhetőségünk. Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig Bognár Annus Renátát, aki a mai nap szülötte. Sok-sok puszi neki. Ma van Zaja Barbarának is a születésnapja, Isten éltesse őt is. Grósz Sándor is a mai napon látta meg a napvilágot. Minden szépet és jót kívánunk Sanyi bácsinak. Szilágyi Anettnek is ma van a születésnapja. Jó egészséget akár csak Barci Zoltánnak, mert hogy ő is születésnapos. Ma van Zalánki Gábornak is a születésnapja, neki is sok szépet. Sárkány Zsuzsanna is a mai napon született. Ma van Bartos Barbarának a születésnapja, minden szépet és jót kívánunk. Árvai Zsuzsikáról se felejtkezzünk el, mert hogy ő is június 16-án született. Sok-sok puszi neked, Zsuzsi, és ma van Sipos Balog Mónikának is a születésnapja, neki is egy nagy-nagy ölelés. Hogyha bárkit kihagytam, jelezzék, hívjanak, írjanak. Jön a Gorilláz itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik június 19-én pénteken nyárindító show Mazsoret műsor itt Egerben. Az Egri Mazsoret Egyesület a Szihalmi Fúvosok közre működésével szórakoztatnak majd bennünket. A rendezvény egy nagyon hangulatos belvárosi felvonulással veszi kezdetét, melyet az Egyesület látványos térműsora követ a Dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. 17 óra 30 perctől zenés-táncos felvonulás a belvárosban, este 6 órától show műsor a Dobótéren és világító botos felvonulás is lesz, majd pedig világító show a Dobótéren 21 óra 15 perctől. Ez a nyárindító show, a Mazsoret műsor pénteken itt Egerben, a belvárosban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglas üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglas.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Felszámolják az illegális sátortábort Egerben. 6 jelentkeztek a sportiskola vezetésére. Jönnek a gazdaságátadást segítő pályázatok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, a mikrofonnál Zsíros András. Megkezdődött az illegális sátortábor felszámolása Egerben, a lakossági jelzések alapján elindított akcióban pedig a rengeteg hulladékot is eltakarítják a szakemberek. A Rudivár utca és a piac közötti területen az elmúlt hónapokban hatalmas szeméthegyek halmozódtak fel. A sűrű növényzet miatt ráadásul a hatóságok is nehezen tudták ellenőrizni a környéket. A helyzet rendezése érdekében folyamatosan egyeztettek a magánterület tulajdonosával, aki szintén szerette volna rendbe tenni az ingatlant, közölte a város. A takarítás és a területrendezés biztonságos lebonyolítását a rendőrség, a helyi polgárőrség, valamint a közterületfelügyelet munkatársai közösen biztosítják a helyszínen. A héten elindított bozótmentesítés során kiderült, hogy a növényzet alatt a vártnál jóval nagyobb mennyiségű szemét található, így a munka több ütemben valósul meg. A felhalmozott hulladék elszállítása a következő napokban is folytatódik. Lezárult a jelentkezés az Egri Városi Sportiskola igazgatói posztjára, amelyre 6 pályázat érkezett. A kiíró tájékoztatása szerint 4 jelentkezés lett érvényes, köztük a jelenlegi vezetői Kovács Gézáé. Az új intézményvezető személyéről a nyár folyamán szakmai értékelés után dönt a városvezetés. A mezőgazdasági generációváltást segíti a gazdaság átadási pályázat újabb szakasza, amely csütörtöktől nyílik meg. Az idős gazdálkodók visszavonulását támogató program iránt nagy az érdeklődés, tudtuk meg Pesti Csabától, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Stratégiai Vidékfejlesztési és Erdőgazdálkodási Igazgatójától.
5: A 60 év fölötti gazdálkodó pályázhat a gazdaság átadásra. Ez arra hivatott, hogy a mezőgazdasági termelésből kivonuló idős embereket egy fix összegű támogatással segít. Ennek a tervezett keretösszege 10 milliárd forint, a támogatási összeg annak az üzem méretének a függvénye, amit átad, ennek legalacsonyabb értéke 4 millió forint, legmagasabb értéke 20 millió forint. Az eddigi 3 benyújtási időszakban 2100 pályázat érkezett be, ezeknek a nagyobb része már támogatói okiratot is kapott, vagyis nyertek.
4: Híreink végén pedig most következzen néhány szó a várható időjárásról. Továbbra is zavartalan a napsütés Eger környékén, de éjjel megnövekedhet a felhőzet és elszórt záporok kialakulhatnak. A jelenlegi 26 fokos csúcsról azonban így is csak 15 fokra hűl a levegő, holnap pedig még melegebb lesz. A hét második felében igazi kánikula várható 34 fokos csúccsal, szerdán még lehetnek zivatarok, hétvégén viszont már végig kitart a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot és balesetmenteset mindenkinek. Rolicsek Judit vagyok. Vigyázzanak a Tetemváron és a Malom utcában, bár Hegerben azért vannak még helyek, ahol óvatosan közlekedjenek, de ezek most nagyon kaotikusak, ezek a helyszínek. Jön az Afromeduza elsőként a Besten.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Ne felejtsék el, hogy a héten fokozott ellenőrzésekre lehet számítani az utakon, így itt Egerben is. Alkohol és drog maraton egészen vasárnapig. Tupekkel folytatjuk itt a Besten.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Még mindig rengetegen vannak, akik nem fizették be az idei gépjármű adót, pedig van lehetőség pótlékmentes részletfizetést is kérni. Ezzel kapcsolatban pedig jönnek a részletek és a jó tanácsok. Itt van a vonalban dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Nem érdemes halogatni a gépjárműadó ügyintézést. A jó hír az, hogy már 3,3 millióan befizették a gépjárműadót, ennek az eredeti határideje április 15-e volt. Még 170 ezer autós nem fizette meg a gépjárműadót. Több egyszerű és kényelmes lehetőségük is van arra, hogy rendezzék a tartozásukat. A magánszemélyek és az egyéni vállalkozók június 30-áig kérhetnek például automatikus, legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést. Ebben az esetben a NAV nem vizsgálja külön a fizetési nehézség okát, automatikusan megkapja a kérelmező az 5 havi részletfizetést. A kérelem legegyszerűbben a NAV alkalmazása, mobil alkalmazásában a NAV mobilban intézhető. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Aki tehát nem tudja egy összegben rendezni a gépjárműadót, arra hívjuk fel a figyelmét, hogy lehet élni a fizetési könnyítési kérelem lehetőségével, ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a későbbiekben többletköltsége keletkezzen. Ha valaki esetleg elfelejtette befizetni az adót, ezt is percek alatt elintézheti bármikor, bárhonnan, akár online is. A NAV mobilban ugyanis azon túl, hogy lekérdezhető a gépjárműadó összege, bankkártyával be is fizethető az. Fizetni lehet emellett a kapott gépjárműadó határozatban szereplő linken keresztül is, tehát ebben a határozatban található egy link, ha valaki erre kattint, ezen keresztül is megfizethető az adótartozás. Ezen túl a NAV ügyfélportáján, a NAV.hu-n keresztül is teljesíthető a befizetés, és természetesen banki átutalással is. A NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell utalni az összeget. Nagyon fontos, hogy átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet. Akik nem szeretnének az ügyfélszolgálatra fáradni, de nem tudják pontosan, hogy mekkora a gépjárműadó összeget kell megfizetniük, nagyon egyszerűen tájékozódhatnak, a NAV honlapjára kellene föl navigálni, a nav.gov.hu weboldalra, ahol található egy NAV gépjárműadó kalkulátor. Itt egyszerűen kiszámolható a fizetendő összeg, csak néhány adatot kell megadni, szükség van a jármű teljesítményére és a gyártási évre. Aki a gépjárműadót nem fizeti meg és részletfizetést sem kér, számolnia kell azzal, hogy késedelmi pótlék kerül majd felszámolásra. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Nem érdemes tehát kockáztatni, a gépjárműadó befizetéséhez és a részletfizetéshez is minden fontos információ megtalálható egy helyen, a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programai álló következik június 19-én pénteken nyárindító show Mazsoret műsor itt Egerben. Az Egri Mazsoret Egyesület a Szihalmi Fúvosok közre működésével szórakoztatnak majd bennünket. A rendezvény egy nagyon hangulatos belvárosi felvonulással veszi kezdetét, melyet az Egyesület látványos műsora követ a dobótéren. A program keretében minden korcsoport látható lesz, 3 évestől a felnőtt korosztályig, akik különböző stílusú zenékre változatos eszközökkel mutatják be a tanév folyamán tanultakat. 17 óra 30 perctől zenés-táncos felvonulás a belvárosban, este 6 órától show műsor a dobótéren és világító botos felvonulás is lesz, majd pedig világító show a dobótéren 21 óra 15 perctől. Ez a nyárindító show, a Mazsoret műsor pénteken itt Egerben, a belvárosban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Majd ha! Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Berobbant a szezon, teljes kapacitással üzemel az Egri strand. Újra világzene Egerben, jön a 46. Kaláka Fesztivál. Kevés lesz idén a megy. Köszöntöm Önöket, a Best FM híreit Zsíros Andrástól hallják. Ezen a héten már az összes medence elérhető az Egri termálfürdőben. A létesítmény fenntartói közölték, hogy a várható hőségre való tekintettel felkészültek a látogatók fogadására, így a vendégek biztonságos körülmények között frissülhetnek fel. A sportolni vágyók számára jó hír, hogy a kora reggeli órákban minden nap megnyitják a versenymedencét a nagy közönség előtt. Hozzátették, hogy a főszezon kezdetével új szezonális árakat vezetnek be a strandon, ugyanakkor továbbra is korlátlanul használható a népszerű 3 pályás csúszdarendszer. A strand vezetése bízik benne, hogy a változatos élménymedencék és a kiegészítő szolgáltatások minden korosztálynak kellemes kikapcsolódást nyújtanak a kánikulában. Az üzemeltetők folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, hogy garantálják a biztonságos és felhőtlen pihenést a fürdőzőknek. Idén is megtartják a Kaláka Fesztivált Egerben, ami a hazai világzenei élet egyik legjelentősebb találkozója. Június utolsó hétvégéjén elismert zenészek és előadó művészek várják a közönséget. A szervezők tájékoztatása szerint a gyerekprogramok kiemelt témája idén a környezettudatosság lesz. Érik a megy, de gyenge lesz a termés. Ebből a gyümölcsből egy átlagos évben 60 ezer tonnát takarítanak be, most ennek nagyjából a felére számítanak, mondta rádiónak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke.
5: A fogyasztók ebből olyan szempontból kevesebbet fognak érezni, ha bár drága lesz a megy a piacokon. Egy 4-6 hetes szezon gyümölcsről van szó, frissen keveset fogyasztunk belőle, már csak azért is, mert nagy konkurenciája a cseresznye, amit szívesebben fogyasztunk, mint a medgyet. De a medgyel fagyasztott megy vagy megbefőtt formájában találkozhatunk 12 hónapon keresztül a boltok polcain, és a szerény kínálat miatt várhatóan érdemi átcsökkenés a tavalyi drága megy gyárakhoz és megy termékárakhoz képest nem lesz.
4: Hazánkban mintegy 12.500 hektáron termesztenek medgyet, és a termőterület évről évre csökken. Tavaly hevesben még viszonylag átlagos mennyiség több mint 7.100 tonna termett. És most néhány szó az időjárásról. Továbbra is zavartalan a napsütés Eger környékén, de éjjel megnövekedhet a felhőzet és elszórt záporok kialakulhatnak. A jelenlegi 26 fokos csúcsról azonban így is csak 15 fokra hűl a levegő, holnap pedig még melegebb lesz. A hét második felében igazi kánikula várható 34 fokos csúccsal, szerdán még lehetnek zivatarok, hétvégén viszont már végig kitart a napsütés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmentesett mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, Andornak táján mérik a sebességet, János, köszönöm szépen az infót, 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak jön, Tom, Novi és Lima, itt van a Take It elsőként a Besten.
0: 100,7 Besten.

0: 17 óra 39 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egy hetes országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség, így Tegerben, Hevesvár megyében is számíthatunk a fokozott ellenőrzésekre. A tájékoztatás szerint az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművek kiszűrésére. A vasárnapig tartó ellenőrzések célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése, ezen belül pedig pénteken 9 órától 24 órás alkohol és drog maraton ellenőrzést is végrehajtanak. És még egy jó tanács, legyen bekötve a biztonsági övé. Jön a D-Light itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift. Ma este funky dalokat hallunk, mert kedv van. Minden nap más és más stílusban hozzák a legjobbakat a DJ-ink. Az első órában White Boy, a másodikban pedig Hangya. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt három órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Érdemes nyáron kihívni a kéményseprőket, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, nyári időnk lesz holnap, csak keleten lehetnek kisebb záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2A terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyászfeladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Az egyre jobb időjárásnak köszönhetően szerencsére az éjszakák sem felhősek már, szóval lehet esténként bámulni a csillagokat, nálunk meg hallgatni őket. Most a mix legelején. Funky 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től hangyával a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék, mix.

0: reggel.
1: Kész van az új album, ezt maga JK, a Jamiroquai énekese jelentette be, úgyhogy most már csak egy kis mastering, egy kis design a CD borítóra, és aztán remélhetőleg még idén nyáron megjelenik az új Jamiroquai nagylemez, amiben nagyon-nagyon remélhetőleg futnak majd még egy kör európai turnét, ha valaki esetleg tavaly lemaradt volna róluk. Deeper Underground, Funky, egészen 8-ig itt a Besten a Night Shiftben.

Romper DJ Whiteboy korábbi mixei ide vannak feltöltve, nem az összes, de azért 150-ből így is lehet mazsolázgatni. Vegyesen van minden dance, pop, hip-hop, R&B, chill, lounge, deep house, funky. Amúgy pedig van egy olyanunk is, hogy a kettő olyanunk is, hogy Best FM Night Shift. Instán is és Facebookon is elértek így minket. Ha szeretnétek nekünk üzenetet küldeni SMS vagy Viber formájában, ezt is megtehetitek. 0620 55 55 155-ös a telefonszámunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Maradunk a funkinál, csak én nem maradok a lemezjátszók mögött. Átadom a helyemet Hangyának, keddi rezidensünknek. Szóval funky lesz még egy órán keresztül. 7 és 8 között is. Egy picike szünet és egy gyors helycsere után innen folytatjuk. Pár perc múlva senki nem menjen se.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lassan vége az érettségi szezonnak, most középszinten szóbeliznek a diákok. Hamu felhőt ereszt ki magából az Etna, jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségig. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcs az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a háziorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes, úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Na tényleg? Na és azt felejtettem el megkérdezni, hogy a Janet Jackson nem hiányzott a filmből? Mert hogy ugye nem volt benne a Jacko filmben.
4: A latóját talán egyszer-kétszer mutatták a filmben, de nem. Nem tudom. Persze, hogyha belegondolunk, akkor ugye, de csak a család része, ugye...
3: De gyermek. Csak a Jackson 5-ra azért, vagy arra azért koncentráltak, persze.
4: Arra inkább, igen. Igen.
3: Hát ott az volt, hogy valami olyasmi volt, hogy így elküldték a Janetnek a forgatókönyvet, és akkor mondta, hogy hát ő így ebben a formában nem szeretne benne lenni a film. Azt mondták, hogy jó, kihúzták, akkor nem vagy.
4: És akkor nem, igen.
3: Ugye, musical, ugye. Igen, nem lehetne kihúzni a halális erő, de hogy...
4: Igen.
3: Jó van. Na, hangyal lemez játszok mögött, Funky, még egy órán keresztül, hiszen kedv van.
4: Úgy Funky Family.
3: Funky Family, jaj, de úgy maradtunk rajta a kedden, múlt hét óta. Szóval igen, Funky Family, még egy órán keresztül.
0: A legjobb zenék mi?

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Továbbra is fenntartom a véleményed, mert akkor lesz majd ez az AI egy kifinomult dolog, meg egy okos, amikor egyrészt a Piano Negro elején meg tudja mondani, hogy a csávó mit énekel, meg hogy itt mit énekelnek majd a Don't Look Any Further-ben.
2: Ja, nem tudom, pedig ezt a, nem is tudom, a remake-et, vagy hogy mondjam, ezt szerint személyem készítettem.
1: Nem volt! Neked ezzel foglalkozni kéne, egész ügyes vagy.
2: Igen, azt mondják, mert de... 30 éve.
1: Igen. Igen, 30 éve vagyok színész, 20-at simán letokadhat még, ugye. És, jó, és ezt miért? Mert általában mindig mondod, hogy akkor csinálsz ilyen saját verziót, amikor valamilyet szeretnél, és nem találsz olyat, és akkor inkább megcsinálod.
2: Igen, vagy nem tetszik. Vagy...
1: Itt mi volt a...
2: Hát figyelj, egyébként, ha már itt tartunk, nagyon sok ilyen feldolgozás, vagy akár AI-jal készített feldolgozással is az a baj, hogy nem DJ szempontból közelítik meg. És ugye, mivel igen. mi a szórakozás és a táncparkett szempontjából közelítjük meg, ezért mi ismerjük azokat az elemeket, illetve dalszerkezetet, amitől jobban működik, vagy jobban, hogy mondjam, magával ragadja a hallgatót, vagy a szórakozni vágyót. És ugye én ezt szép magyarra fogalmazva implementálom a...
1: Jelentsen ez a szó bármit is, ugye?
2: Is számomra. De hogy, na mindegy, szóval, hogy én úgy alakítom át, és úgy, vagy ha nincs rajta a vokál, vagy nem úgy, vagy nem az, akkor én úgy...
1: És hát DJ szempontból igen, ez egy fontos dolog, azt nem tudom, tudta, de hogy nem konferálunk vokára. Úgyhogy ezt már az előző percekben egy picit így túlfutottuk, úgyhogy akkor
2: menjünk vissza.

0: Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.
1: Adáson kívül itt beszélgettünk egy filmről, amit hát most gondolok bele, hogy hát hogy már erős 42 éves film?
2: Hát valahogy 80, úgy. De egyébként javaslom azoknak, akik szeretik ezt a stílust, illetve a 80-as évek zenét, meg azt a környezet, azt a milliót, azt az érát, főleg zeneileg, meg tánc szempontjából a Breaking című film.
1: A következő
2: zene annak a
1: az betéta. Én igen. Nem akarok hülyeséget mondani, talán, mint hogyha ez még előbb is lett volna, mint a Flashdance.
2: Na ez jó kérdés.
1: Ez egy jó kérdés, de minden esetre tehát azoknak, akik azt hiszik, hogy a Step Up című sorozattal indult el a táncos moziknak a világa, nem. Pontosan, illetve még egy nagyon fontos, aki szeretné a biciklis nadrágban táncoló Jean-Claude Van Damme-ot látni, szintén a Breaking című film első részének első jelenetében megteheti. Hát akkor még nem a spárgáiról volt híres, hanem hogy hát ott részálja magát a tengerpart.
2: Igen, igen. Szóval azt mondom, hogy férfi női szemmel egy kellemes film.
1: Egyébként tényleg, én nagyon szeretem a második részt is.
2: Jó, zene van bennem.
1: Arról nem is beszél, Kraftwerkre is ment az elektrikergő.
2: Persze.
1: Tour de France. Na, én Nobody, Rufus and Chaka Khan, meg hagyja a lemezet, csak magad, hogy nyomlítszik itt.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Na, Hangya, úgy érzed, hogy még maradt benne valami így zeneileg, még mielőtt lecsapnád ezt a nagyon magas labdát egyéb más témára.
2: Milyen magas labdát?
1: Ez maradt benne, meg az maradt benne. Zeneileg.
2: Jó, zeneileg. Értem. Hát persze.
1: Jó, akkor pénteken gyere már vissza, légy egy kedves.
2: Jó, egyekukac vissza.
1: Gyere akkor. Jó, akkor pénteken funkizunk még egyszer. Még kétszer egy órát, igen. Még egyszer két órát.
2: Mi van?
1: Ugyanannyi, mindegy, tök mindegy. 60 szó, vagy kétszer 60. 60 meg még egyszer 60. Na, szóval pénteken a Night Shift Extra-ba, akkor folytatjuk a funkit. Ezt megköszönjük szépen.
2: Este 7-től. Sziasztok.
1: Így. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sokan nem fizették még be az idei gépjármű adójukat, hamarosan hazai dínyét vehetünk a boltokban, napsütés, szél és kisebb eső is várható holnap. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Több mint 170 ezeren még mindig nem rendezték az idei gépjármű adójukat. Azok, akiknek gondot okoz az egyösszegű törlesztés, még kérhetik a pótlékmentes részletfizetést, ezt mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Azt kell eldönteni, hogy 2-3-4 vagy maximum 5 havi pótlékmentes részletben szeretnénk fizetni az adót. A június 30-ai határidő jogvesztő, úgyhogy aki ezt a határidőt elmulasztja, az nem fogja tudni későbbiekben ezt a részletfizetési kedvezményt igénybe venni. Az, aki nem fizeti meg a gépjárműadót és nem kér részletfizetés sem, késedelmi pótlékkal számolhat. A rendezetlen tételek miatt a járművet akár ki is vonhatják a forgalomból.
1: Több buszállomáson is megújul az utastájékoztató rendszer. Erről ír a közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid posztja szerint a MÁV csoport országszerte 150 autóbuszállomást üzemeltet, ezek nagy részén pedig nem dinamikus az utastájékoztatás, vagy a meglévő rendszerek nem működnek megfelelően. Ezért országos programot indítottak, amelynek keretében 2029 végére minden állomáson korszerűsítik az utastájékoztatást. Jelenleg a Népligetben zajlanak ilyen munkálatok, ott a kocsiállás és az aluljárókban is új, modern kijelzőkön láthatjuk a friss menetrendi információkat. Június végén indul a hazai dínye szezon. A termelők várhatóan június 24-től kezdik el szállítani a termésüket a hazai boltokba és piacokra. Magyarországon az elmúlt években nagyjából 3700 hektáron termesztettek dínyét a gazdák, főleg Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Baranya és Szabolcs vármegyében, az éves termésük pedig akár a 200 000 tonnát is elérheti. Egy terrortámadásra készülő csoport tagjait vették őrizetbe az FBI nyomozói. A gyanújuk szerint összesen 23-an voltak benne abban az akcióban, amelyet vasárnap a Fehérházban lezajlott nagyszabású küzdősportgálán akartak elkövetni. Először drónok segítségével robbantottak volna, aztán több támadást terveztek. Hogy pontosan kik voltak a célpontok, azt egyelőre nem lehet tudni. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő. Csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A legszebb égi jelenségeket a következő órában a fülünkkel fogjuk majd megtapasztalni. Take me to the clouds above, megyünk a felhők fölé köszönhetően az LMC-nek. Szintén a felhők környékén járunk majd Bryan Adams-szel, érkezik a Cloud Number 9, és részünk lesz egy nagyon szép napfelkeltében. Jön majd a Simple Red a Sunrise-al.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Ennél korábban már nem fog idén felkelni a nap. Még 4 napig, június 20-áig, hajnali 4 óra 45-kor lehet majd csodálni a napfelkeltét, és onnantól fogva túl leszünk a nyári napfordulón, egyre később kell majd a nap.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Pesztafemmel a legjobb zenék. Elég sok párhuzam vélhető fel a két Michael videóklipje között. A 87-es Liberian Girl Michael Jackson-tól és a 92-es Too Funky George Michael-től. Mindkettőnek a videóklipjében csak végén jelennek meg ők maguk, addig pedig világsztárokat mutogatnak. Michael Jacksonnál híres színészeket, zenészeket, énekeseket, sportolókat, George Michaelnál meg leginkább topmodelleket. Jön a Too Funky-t a Best 10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztések gyorsítják az utasforgalmat a Ferihegyi reptéren, rekordot döntöttek hazánk milliárdosai, egyre melegebb lesz, a hétvégén 37 fok várható. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel, erre hívták fel a figyelmet a katasztrófavédők. Azt mondják, hogy azért érdemes ilyenkor kihívni a szakembereket, mert gyorsabb az ügyintézés és rövidebb a várakozási idő. A társasházakban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek, a családi házban élők pedig a katasztrófavédők honlapján tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Azért érdemes átnézetni a kéményeket, mert a rossz állapotú kémények lakástüzeket és szénmonoxid mérgezéseket is okozhatnak. Fontos fejlesztések segítik a nyári utasforgalmat a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A reptér közleménye szerint júniustól új parkoló nyílt, amely 2000 helyjel bővítette a parkolókapacitást, emellett a 2 A-terminálban 7 új hibrid check-in pult létesült, amelyek hagyományos vagy önkiszolgáló podgyász feladó pultként is használhatóak. Emellett bővítették az utasbiztonsági ellenőrzés területét, és 8 új hosszabb és hatékonyabb csatornát adtak át, így többen és gyorsabban tudnak itt áthaladni. Közepes az idei akácméz termés, bár a hozamok térségenként jelentősen eltérnek. A méhészek szerint az eredményeket elsősorban a változékony időjárás befolyásolta, amely nem mindenütt kedvezett a nektárképződésnek. Ezt mondta rádiónknak Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
2: Az intenzitást, a nektárhordást ketté tört a rossz időjárás, gyenge közepes évet zártak, akik nekivágtak és vándoroltak a középhegységekbe, beindult a mézfelvásárlás 40%. Olcsóbban kezdték el felvásárlását az exportőreink, mint volt a tavaszi záróár, nem jó hír a hazai méhészeknek.
1: Új rekord született a 100 leggazdagabb magyar listáján. Történelmi csúcsra 12.579 milliárd forintra nőtt a vagyonuk, írja a Világgazdaság. A rangsor élén idén is Mészáros Lőrinc áll, őt Csányi Sándor, az OTP Bank elnök vezérigazgatója és Felcsúti Zsolt vállalkozó követi. A 100 szereplő közül 75-en növelni tudták a vagyonukat az elmúlt évhez képest, 20-an visszaestek, egy üzletember vagyona pedig változatlan maradt. Meleg nyári időre számíthatunk, ma még lehetnek fátyol és gomoly felhők az égen, de csak néhol alakulhatnak ki kisebb záporok. Most 24-28 fokot mérhetünk, késő estére 14-20 fokig hűl majd a levegő. Holnap is lehetnek felhők az égen, és főleg az északkeleti-keleti tájakon eredhet el az eső, máshol napos idő várható, de a szél sok felé megélénkül. Holnap 25-30 fok valószínű, csütörtökön pedig a napos száraz időben már 27-32 fokot mutatnak majd a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
4: Rendes doktori címe egyiküknek sincs, de tiszteletbeli doktori címet Justin Timberlake, Shaggy és Jerry Halliwell is kapott a popzenében és a popkultúrában elért eredményeik elismeréseképpen. Szóval jön majd Dr. Shaggy a Hey Sexy Ladyvel, Dr. Jerry Halliwell a Look At Me-vel és Dr. Justin Timberlake a Like I Love You-val.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Ez a Night Shift White Boy-jal.
1: SMS, Viber és telefonszámunk 0620-55-55-155.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just a

Beszéltem a legjobb zenék, ez most már tényleg nyár, csupa nagybetűvel mondom ezt, annak ellenére is, hogy holnapra elvileg ígérnek a meteorológusok elszórtan záporokat, zivatarokat, de ez nem fog túlságosan belerondítani a 28 fokos nappali maximumba, csütörtökre meg aztán tényleg kánikula, vasárnap már a 35 fok sem lesz elképzelhetetlen.

Best FM a legjobb zenék. A World Party 1997-es eredetiéhez képest ez a mostani dal csak annyiban különbözik, hogy Robbie Williams énekelte fel. De úgy látszik, ennyi kellett ahhoz, hogy ez a dal végül aztán az első helyig jusson az angol kislemezlistán. Yeah, she's the one.

újból összeáll a zenekar, hogy megünnepeljék legelső albumuk a Licking on Both Sides című 25 éves évfordulóját. Wembley Arena, szeptember 12. Ez a dátum. Ez meg a Scandalous, a Mystic-től. Most itt a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tart a vasárnapi viharkárok felmérése. Július 1-jéig tartanak a középszintű szóbeli érettségik. Sok napsütés várható holnap, de keleten lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Gyors segítséget ígért a gazdáknak az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs a közösségi oldalán írt arról, hogy zajlik a vasárnapi viharkárok felmérése a mezőgazdaságban, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kárenyhítési rendszer gyorsan és hatékonyan nyújtson segítséget az érintett gazdáknak. Elkezdődtek a középszintű szóbeli érettségik. Július 1-jéig országszerte 1170 helyszínen több mint 3300 vizsgabizottság előtt adnak számot a tudásukról a diákok. A szóbelik után pedig ki is hirdetik az érettségik eredményeit. Az elmúlt hetekben az emelt szintű szóbelik zajlottak, akkor csaknem 75 ezer diák vizsgázott. Azt, hogy kit melyik egyetemre vesznek majd fel, július 23-án derül ki. Tovább élnek a nők, mint a férfiak, átlagosan 6 évvel, ráadásul a férfiak gyakran olyan betegségekben halnak meg, amelyek megelőzhetőek lennének. Ezen a héten tartják a férfiak egészségének nemzetközi hetét, ezért ennek apropóján az egészséges életmódra, a mentális és fizikai jóllétre és a szűrővizsgálatok fontosságára hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Bertókné Tamás Renáta, a Nemzeti Népegészségügyi Központ prevenciós főosztályának vezetője.
2: A legfőbb kulcsa az egészségértésnek a növelése, hogy tudja, hogy mi az az elváltozás, amire oda kell figyelni. Javaslom, hogy a rádióorvosával konzultáljon mindenki a szűrővizsgálatok megtervezése során. Figyelembe kell venni az életkort, az általános állapotot, illetve a kockázati tényezőket, a családi anamnézist.
1: Az Egészségablak applikációban már elérhető a szűrővizsgálatok menüpont, ahol a férfiak életkorokra bontva találják meg a nekik ajánlott szűréseket. Felébredt az Etna. Hamu felhőt ereszt ki magából a vulkán több mint 3000 méteres magasságban, emiatt a szicíliai légiforgalmi hatóság közepes, úgynevezett narancssárga figyelmeztetést adott ki Catania nemzetközi repülőterére. Európa legmagasabb aktív vulkánjából legutóbb január 2-án tört fel a láva, és több héten át folyt le egészen 1420 méteres magasságig. Jön a kánikula, de holnap még lehetnek záporok. Főleg a keleti, észak-keleti tájakon élők számíthatnak majd frissítő esőkre, máshol napos, száraz idő várható, a szél viszont országszerte megerősödik. Ma éjszaka 14-20 fokot mérhetünk majd, holnap napközben pedig 25-30 fokig melegszik a levegő, csütörtökön is sokat süt majd a nap, és 27-32 fok között alakul a hőmérséklet, utána pedig napról napra melegebb lesz, pénteken 34, szombaton 36, vasárnap pedig akár 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: In House We Trust. Ez a címe annak az eseménynek, amely szombaton kerül majd megrendezésre Budapesten, és amelynek keretein belül ismét lemezjátszók mögé áll Sharam és Ali, vagyis a Deep Dish. Állításuk szerint klasszik szettel készülnek, szóval valószínűsíthetően a Flashdance is felcsendül majd ott is, mint ahogy itt is.
0: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100%, hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

FM a legjobb zenék. Holnap gyűlés miatt némi forgalomkorlátozásra kell számítani a 13. és a 9. kerületben. Tilos lesz megállni a Lunyai utcában és a Rádai utcában bizonyos szakaszokon, és ugyanez igaz, vagy ez lesz igaz holnap a Népfürdő utca 1-es szakaszaira is. Reggel 8 és délután.

Best FM a legjobb zenék. Két héttel ezelőtt, június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Around the world, jön a Daft Punk, itt a Best-en.

Blast FM, a legjobb zenék. Múlt héten, csütörtökön, pénteken és szombaton három egymást követő éjszaka fullra töltötte David Guetta 80 000-es Stade de France sportcsarnokot, és minden estére más-más sztár vendéget hívott maga mellé, természetesen azok közül, akikkel korábban már együtt dolgozott. Fellépett a három nap alatt

Best FM a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre, 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Bestem.

Best FM, a legjobb zenék, All I Wanna Do, hát én most csak annyit akarok, hogy hazamegyek, pihenek egy picikét, aztán majd holnap jövök vissza. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt a kedd, a holnapi, a szerdai estét természetesen pop és rádiós lágerek 120 perces mixével indítjuk majd, éppen ezért szerdai rezidensünk DJ Effendi fog majd hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött héttől. Jön a ring, ring, ring, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.